0: Sőt, műzre cigára helyedés leteisztel nehetőbb azok. Kahomó javáli van, mondta, hogy a kavinés szörgítőbét, majd egy negyek tíga hossz, majd a kavinés.
1: Azt kell kényi dajje híget hí, de végig állat járnú tálre, se kűzta díjakul, tíni akkor taas. Rá rökkani ne, a tátisna gondi ha.
0: Való végén a vaj, ha vaj.
1: Kráti ágat, stó, erre, tídok, hogy te kérőnyi hí, ágat váló nisztá. Kél a szágek, hogy nekem. Szorulja, ezt jól, hogy a nová is szorulja, nem tudja, hogy jöttek a kakni szörkész. Ma kettő szintál a tászák is szorulja. Aha, gálad így, csinni, hogy csinál, hogy járta. On I was down in 1950, tehát szkéja. Aha. Rokáli így. 1948, így kereti. Tóra, így. Na, nádi kéti nahol. Tehát a stélisti, a lágvas
0: nahol. Ezt is az ödött, hogy jó, ne is szorulja, szátulj, szóval.
1: Ja, így kere. Jó, ne kell gondolni, hogy a tőled
0: dolgok. Ah, ez a stilisztó, neki tényleg van osz a tartani, hogy jó, azt közé jó, aki gondol. Ez a dénát akkor.
1: Nekon tehetjén a tála, itt egy pány csinkna, ott kell nyöszkő dolgat, kell on ágal a vajja, on tajú tála. Ti tálko, ti szoké akarom, jákan össze, nem kell arra, de. Valaki kiosztulunk, nikor, hogy tohon lett. Tászolok a szkóra, kicsilóhat a gét, hogy van jó,
0: hogy nekik. Tehát egy ilyen kicsit dolgozni egy domozra, hogy lacs tényleg. Tehát a részben egy gond, csak százalén takar rondolod. Tehát egy szóra, de azt hagytad oda haját, hogy én hajom, tehát jó vajn. Hát tapsett egy jó.
1: Ó, csé, tehát csalé, ez egy kicsit hova. Na, legyen hova, Arjótág. De ne tíka mini végig lőtti nyakom lenne. Ká, karátok a lati. Ne, így tíka, Arjótág, ott köcsi téli hónka kíka. Kötközök jön a tagja te, sőte. Dokák a tende, já, iszakadika.
0: Van,
1: van, iszakadika, am tagja, tök a tassi tende, van.
0: Aksi laikutuni vasi kedo de kosriago num. Ezo laiago.